Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. július 24-e, péntek. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően, ahogy már megszokhatták, az érdekességek a nagyvilágból és a Türkije utcai ízei legújabb epizódjai következnek. A friss híreink, videóink, illetve podcastjaink érdekében ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra, a www.trtmagyar.com-ra.

0: mai hírösszefoglalón következik. Több mint 3200 illegális izraeli telepes, valamint a szélsőjobboldali nemzetbiztonsági miniszter Itamar Ben-Gvir ostromolta meg az Al-Aqsa mecset épületét a megszállt Kelet-Jeruzsálemben, a zsidó Tisza B'Av ünnepe alatt. Az izraeli rendőrség szigorú korlátozásokat vezetett be a palesztin hívőkkel szemben, miközben videókon látható volt, hogy a telepesek közös imákat végeznek, felvonják az izraeli zászlót és a himnuszt a komplexumban éneklik. Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy Washington felelősségre fogja vonni Teheránt, amennyiben a jemeni húszik ismét kereskedelmi hajókat támadnak meg. Miután a húszik bejelentették, hogy két szaúdi olajszállító tartályhajót vettek célba, Trump arra figyelmeztetett, hogy minden Iránra, mind a húszikra súlyos katonai büntetést szabnak ki a csoport iráni helyettesnek és vagy meghatalmazottnak nevezve. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter szintén arra sürgette a húszikat, hogy maradjanak távol a konfliktustól. Kína kétnapos éles lövészeti gyakorlatot kezdett a tajvani szoros egyes részein, Fujian tartomány délkeleti részén. A gyakorlatokra egy nappal Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Wang Yi kínai külügyminiszter közötti Tajvanra is kiterjedő tárgyalások után került sor. Kína Tajvan saját területének tekinti. Decemberben az egyik legátfogóbb hadgyakorlatát tartotta a sziget körül, miután az Egyesült Államok rekordméretű fegyvercsomagot hagyott jóvá Tajpej számára. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, Szaúd-Arábiával csak akkor jött létre polgári célú nukleáris megállapodás, amennyiben a királyság csatlakozik az Ábrahám egyezményhez. Trump közölte, nem lesz anyagdúsítás, és a megállapodás kizárólag nem katonai célúnak nevezte. Szaúd-Arábia régóta azon az állásponton van, hogy nem normalizálja kapcsolatait Izraellel, a palesztin államiság felé vezető útítás nélkül. Narendra Modi, indiai miniszterelnök szigorú büntetést ígérte a vizsgasalásokban részt vett személyeknek, illetve gyorsított bírósági eljárást ígérte a vizsgadolgozatok kiszivárogtatásának kezelésére. Megjegyzései azután hangzottak el, hogy Új-Delhiben több ezer diák tüntetett, követelve az oktatási miniszter lemondását a vizsgadolgozatok kiszivárogtatása miatt. A tüntetése Modi 2024-es újraválasztása óta az egyik legnagyobb kihívássá váltak.
1: UTRT, Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: Felborult egy kom Gajana partjainál, amely következtében 72 ember életét vesztette. A rendőrség vizsgálatában a kom kapitányát, egy legénységi tagot, valamint a rakodás felügyelő tengerészeti ellenőr őrizetbe vették. Az MV Barima felborult kompján tartózkodó 76 személyt kimentették. A baleset túlélői a sajtónak nyilatkozva elmondták, a kom a túlterheltség miatt borulhatott fel. Guyana miniszterelnöke Mark Phillips közölte, a mentőcsapatok kiterjesztették a keresési területet, és eltökéltek abban, hogy megtalálják a kom minden utasát. Az Egyesült Államok Nyugat-Virginia államában a heves esőzések miatt kialakult áradásokban ezen a héten két ember vesztette életét. Patrick Morrissey, West Virginia kormányzójának irodája nyilatkozatot adott ki az államot sújtó heves esőzésekről. A csapadék okozta áradásokban ezen a héten két ember halt meg. Nem közöltek ugyanakkor részleteket arról, hogy hol és hogyan vesztették életüket.

Hát a Wildberries raktára drónok támadták meg, Drostenko elmondta. A támadás következtében tűz keletkezett a raktárban. Három ember megsérült, és kórházba szállították őket. A kormányzó szerint egy másik drón a Kirov járásban található baromfi tartó üzemhez tartozó raktár egyik részét találta el. Az épület részben összeomlott, azonban senki sem sérült meg. Oroszország bejelentette, hogy támadást hajtott végre három ukrajnai kikötő ellen. Az orosz védelmi minisztérium nyilatkozata szerint az orosz fegyveres erők az éjszaka folyamán légiindítású, nagy pontosságú fegyverekkel és támadó drónokkal folytatták a csoportos csapásméréseket. A tájékoztatás szerint a támadások során az odesszai tengeri kereskedelmi kikötőben az ukrán hadsereg által használt üzemanyag és kenőanyag raktárakat érték találatok. Az izmaili tengeri kereskedelmi kikötőben a katonai célú rakományok kirakodására és tárolására használt kikötőt, infrastruktúrát, három tengeri drónraktárt, köztük Magura típusú pilóta nélküli tengeri járműveket és az ukrán hadsereg felszerelését tartalmazó hangárt érték találatok, áll egy nyilatkozatban. Ezen kívül arról is beszámoltak, hogy az izmaili kikötőben célba vettek egy olyan úszódokkot is, amelyet autonóm pilóta nélküli tengeralattjárók tárolására és vízrebocsátására használtak. A Mikalajivi tengeri kereskedelmi kikötőben egy katonai célú rakományt szállító teherhajót ért találat, miközben épp rakományát rakotta ki. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágból legújabb epizódja következik. Minden ötödik halálesetért a rák felelős. 2050-ig világszerte 30 millió új megbetegedés várható. A daganatos megbetegedések egyharmada azonban megelőzhető. De hogyan? Dohányzás, elhízás, feldolgozott élelmiszerek. A korai felismerés életeket menthet. Vajon mely módszerek csökkentik a rák kialakulásának kockázatát? Ma egy rendkívül fontos témáról beszélgetünk. Hogyan csökkenthető a rák kialakulásának kockázata? Ma egy rendkívül fontos témáról beszélgetünk. Hogyan csökkenthető a rák kialakulásának kockázata? Világszerte a halálozási okok között a szív- és érrendszeri betegségek után a rák áll a második helyen. Évente emberek százezrei veszítik életüket, emiatt a betegség miatt. Ráadásul a helyzet egyre súlyosabb. A daganatos betegek száma évről évre egyre csak növekszik. Nemzetközi kutatások szerint ez a tendencia a következő évtizedekben is folytatódni fog. A jelenlegi adatok alapján 2050-re világszerte több mint 30 millió új daganatos megbetegedésre lehet számítani, miközben a rák következtében elhunytak száma meghaladja majd a 18 milliót. Türkiyében sem sokkal kedvezőbb a helyzet. Az országban minden ötödik haláleset hátterében daganatos betegség áll. Bár az orvostudomány fejlődésének köszönhetően a daganatos betegségek kezelésében jelentős előrelépés történt, a szakemberek szerint a legfontosabb cél továbbra is a megelőzés, vagyis a betegséget kiváltó kockázati tényezők elkerülése. Azonban mire kell odafigyelni ahhoz, hogy csökkentsük a rák kialakulásának esélyét? Erre a kérdésre válaszolt professzor dr. Nevi Serkan Demirci, a Gyerrah-Pasa Orvostudományi Kar Belgyógyászati, Klinikai Onkológiai és Tumorimmunológiai Tanszékének professzora T.R.T. Habernek. Most ennek a beszélgetésnek a legfontosabb gondolatait osztjuk meg önökkel. Kerülni kell a dohányzást és az alkoholt. Dr. Demirci kihangsúlyozta, a daganatos betegségek közel egy harmada megelőzhető okokra vezethető vissza. Elsőként a dohányzásról beszélt. A dohánytermékek kerülése önmagában is számos daganat típus megelőzését jelenti. A cigaretta nem csak tüdőrákot okoz. Mivel ez a leggyakoribb daganatos betegség, erről esik a legtöbb szó. Valójában azonban a dohányzás számos más rák kialakulásában is szerepet játszik. A professzor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elhízás, valamint a mozgásszegény életmód jelentősen növeli a daganatos betegségek kockázatát. Ezért egészségesen kell táplálkozni és rendszeresen mozogni. Ez nem azt jelenti, hogy otthon sétálgatunk. Hetente legalább 3 alkalommal 20-40 perc tempós séta vagy más aktív testmozgás szükséges. Az
alkoholfogyasztás szintén a fő kockázati tényezők közé tartozik.

De Meiji a WHO adataira hivatkozva arra emlékeztetett, a túlzott alkoholfogyasztás számos betegség, köztük az emlő, máj és az emésztőrendszeri daganatok egyik fontos kiváltó oka. A professzor szerint a feldolgozott húskészítmények szintén növelik a daganatos betegségek kockázatát. A kolbász, a szalámi, a virsli és más feldolgozott húsfélék a WHO besorolása szerint rákkeltő anyagok közé tartoznak. Különösen a nyelőcső, a gyomor és az emésztőrendszer daganatainak kialakulásában játszanak jelentős szerepet. Emellett különösen a nyári hónapokban a túlzott napsugárzás is növeli a bőrrák kialakulásának veszélyét. Ezért a legerősebb napsütés idején kerülni kell a hosszantartó napon tartózkodást. A mindennapi megelőző lépések mellett a rendszeres szűrővizsgálatoknak is kiemelkedő szerepük van. De Mirgyi szerint különösen a veszélyeztetett csoportokba tartozóknak nem szabad elmulasztaniuk a szűréseket. Türkiyében az emlő, a vastagbél és a ményakrák szűrő programjai széles körben elérhetőek. A KETEM központok szinte minden járásban működnek. A szűrővizsgálatok segítségével a daganat sokkal korábbi stádiumban felismerhető. A korai felismerés életeket ment jelmondat teljes mértékben igaz, mert a betegek túlélési esélyei nagy mértékben attól függnek, hogy milyen stádiumban kerülnek az orvosokhoz. Kiknek és milyen gyakran érdemes szűrővizsgálatra járni? Demirgyi szerint a 40 év feletti nőknek évente vagy két évente mammográfiás vizsgálaton kell részt venniük. Ez az egyik leghatékonyabb szűrővizsgálat, amely bizonyítottan csökkenti a mellrák okozta halálozást. Az 50 év felettiek számára 10 évente vastagbéltükrözés, vagy 5 évente a szigma bélig végzett vizsgálat javasolt. Ebben a korcsoportban rendszeres székletvizsgálat is végezhető. Korai stádiumon sokkal nagyobb az esély a gyógyulásra. De Mirgyi elmondta, az utóbbi években jelentős fejlődés történt a daganatos betegségek kezelésében. 2010-ben az előre haladott tüdőrákos betegek közül 5 év elteltével mindössze 4% volt életben. Ma az immunterápiának köszönhetően bizonyos betegcsoportokban ez az arány már eléri a 30-35%-ot, vagyis minden harmadik beteg 5 évnél is tovább élhet. A gyógynövénykészítmények a kezelés hatását is ronthatják. A daganatos betegségek kezelése hosszú és megterhelő folyamat. Sokan ilyenkor a gyógynövénykészítményekhez fordulnak, ám ezek nem mindig jelentenek segítséget. Sok beteg jó szándékkal választ természetes készítményeket. Azonban attól, hogy valami természetes, még nem biztos, hogy jót tesz az egészségnek. Erre a legegyszerűbb példa a víz. Túl nagy mennyiségben az is mérgezést okozhat. Vagyis a természetes eredet önmagában nem jelent biztonságot. A professzor kiemelte, jelenleg nincs meggyőző tudományos bizonyíték arra, hogy a gyógynövénykészítmények gyógyítanák a rákot. Némelyik enyhíti ugyan a kezelés mellékhatásait, de kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazhatók. Ha egy készítmény javítja a beteg életminőségét, támogatjuk az alkalmazását, de csak akkor, ha biztonságos és tudományosan igazolt. Hozzátette, az ellenőrizetlenül szedett készítmények komoly mellékhatásokat okozhatnak. Akadályozhatják a szükséges gyógyszerek hatását, sőt, egyes készítmények gyengíthetik az immunrendszert is. Mi viszont immunterápiát alkalmazunk, amely éppen az immunrendszert erősíti, a daganatos sejtek elleni küzdelemben. Ha valaki közben olyan készítményeket szed, amelyek csökkentik az immunválaszt, az a kezelés eredményességét is rontja. A rák kialakulásának kockázata csökkenthető, és ennek módszerei jól ismertek. Az egészséges életmód, a rendszeres szűrővizsgálatok és a tudatos döntések életeket mentenek. Ne feledjék, a korai felismerés mindent megváltoztathat.

Ma Isztambul szívébe, az éjszaka legétvágyerjesztőbb óraiba kalauzoljuk el Önöket. Úti célunk a Taksim tér. Mai főszereplőnk pedig talán Türkiye egyik legismertebb utcai finomsága, az ıslak hamburger, vagyis a nedves hamburger. A Türkiye utcai ízeiben az ország gyors, mégis különlegesen ízletes fogásait mutatjuk be. A mai menünkön az ıslak hamburger. Az emberek két csoportra oszlanak. Vannak, akik a mindenki által ismert hamburgert szeretik, és vannak, akik az ıslak hamburgert részesítik előnyben. Önök melyik táborba tartoznak? Erre persze csak akkor tudnak válaszolni, ha már megkóstolták ezt a különleges finomságot. Nézzük is meg, mi is az az ıslak hamburger. Először a puha zsemléjével, bőséges fokhagymás paradicsom szószával, és a jellegzetes szaftos állagával tűnik ki, amelyet a gőzben való pihentetésnek köszönhet. Egészen más élmény nyújt, mint a hagyományos hamburger. A húspogácsa általában vékony. Ami igazán különlegessé teszi, az a fokhagymából, paradicsom sűrítményből és fűszerekből készült gazdag szósz. Miután a hamburgereket leborítják ezzel a szósszal, egy üveges gőzmelegítő vitrinben tartják őket. Itt alakul ki az a jellegzetes, nedves, enyhén ragacsos állaga. Ugye már látják maguk előtt a fényes piros szószt, az ujjukra tapadó enyhe ragacsos masszát, az első harapás puha, szaftos élményét. Most pedig tegyünk egy rövid utazást ennek az étvágygerjesztő finomságnak a történetébe. Mint oly sok legendás étel esetében is, az ıslak hamburger megszületésében is szerepet játszott egy kis véletlen, valamint sok vendéglátós leleményesség. Az 1970-es években, amikor az amerikai gyors étteremláncok még nem jelentek meg Türkiyében, Isztambulban, különösen a Taksim környékén és a Bağdat sugárúton néhány büfé rendkívül népszerű volt. A történetek szerint a legforgalmasabb órákban egyre nehezebb volt minden rendelést időbe elkészíteni. A büfések ezért praktikus megoldást kerestek. Ha ekkora a kereslet, miért ne készítenénk el előre a hamburgereket? Gondolták. A húspogácsák megsültek, a zsemlék elkészültek. Rákerült a saját recept szerint elkészített paradicsomos fokhagymás szósz. Majd az egészet egy zárt, melegen tartó tárolóba helyezték. És itt jött a történet fordulópontja. A dobozban felgyülemlő hő, a húspagácsából felszálló gőz, valamint a szósz nedvessége lassan átjárta a zsemlét. A kenyér megpuhult, a szósz mélyen beszívódott, és a hamburger szinte magától átalakult. A vásárlók pedig hamar észrevették. Ez, amelyik már egy ideje bent várakozik, sokkal finomabb. A kissé átázott szósztól szaftos, forró hamburger rövid időn belül népszerűbb lett, mint a frissen készített változat. Olyannyira, hogy a nyugodtabb időszakokban a vendégek kifejezetten a már várakozó hamburgereket kérték. A büfések ezért tudatosan továbbra is a melegen tartó dobozban pihentették a hamburgereket. Már nem rendelésre készítették el őket, hanem mindig csak akkor tettek be új adagokat, amikor a készlet fogyóban volt. Így született meg az ıslak hamburger, eredetileg a gyors kiszolgálás megoldásaként, később pedig a valódi gasztronómiai ikonná vált. Képzeljék el, éjfél van, a Taksim téren sétálnak, hűvös az idő, az utcák tele vannak emberekkel, az üveg mögött a gőzben sorakoznak a hamburgerek, az eladó kinyitja a vitrint, kesztyűs kezével kiemel egy puha hamburgert, majd papírba csomagolja. Amikor a kezünkbe vesszük, a zsemle még forró. A szósz illata rögtön megcsapja az orrunkat. A fokhagyma finoman érezhető. Az első harapás. A puha, szaftos zsemle, a forró húsfogácsa és az intenzív szósz együtt teljesen betöltik az ízlelő bimbókat. Kedves hallgatóink, az ıslak hamburger nem csupán egy gyors harapnivaló. Ez Isztambul éjszakáinak ritmusa, az utcák illata, és többek számára a fiatalságuk emlékezete. Napjainkban már nem csak Isztambulban, nem, Türkiye számos városában is megkóstolhatják. Mi azonban azt ajánljuk, hogy ott próbálják ki, ahol minden elkezdődött. Isztambul szívében, a Taksim téren. Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Több ezer illegális izraeli telepes lepte el az Al-Aqszát a zsidó Tisza B'Av ünnepe alatt. Narendra Modi, indiai miniszterelnök pedig szigorú büntetést ígért azoknak, akik a vizsgadolgozatok kiszivárogtatása mögött állnak, miután a diákok tüntetésbe kezdtek. Oroszország bejelentette, hogy támadást hajtott végre három ukrajnai kikötő ellen. Guyanában felborult egy komp és 72 személy életét vesztette. Miközben az Egyesült Államok Nyugat-Virginia államában árgyatások történtek, és annak következtében két ember életét vesztette. Kedves hallgatóink! A mai adásunk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Minden nap egy órakor itt találkozunk. Szép napot kívánunk!